0: a Best FM veled éjszakázik.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rokinak.
3: A kisbabája. Oh,
4: kicsikém. Istenem.
5: Hihetetlen, a miénk.
4: Igen.
5: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
4: Szeretnék kérni tőled valamit.
5: Mit?
4: Gyere.
5: Mit?
4: Győzz.
6: Mire várunk még? Utána!
1: Egy filmzene most!

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsip kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ringve

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a robból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

90 szeretetével itt a Best FM.

0: Csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is, hogy segítsen eloszlatni a betegséget övező tévhiteket és erősítse a társadalmi elfogadást. A május 30-ai rendezvényen szó lesz többek között a diagnózis nehézségeiről a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. A szakemberek szerint fontos, hogy a betegek és családtagjaik a kezelések mellett a mindennapi élethez is támogatást kapjanak. A fórum célja, hogy valódi párbeszéd induljon az epilepsziával élők életminőségének javításáról, közölte rádiónkkal az Unideb. Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a debreceni rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették, különösen Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött, olvasható a Haonon. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

David Guetta és Akon a Best FM-en. 6 óra van. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Megtörjük a csendet, már jövő a műsorvezetést illeti, mert hogy indul a reggel, május 28-án csütörtökön, az önök zenei kedvenceivel. Köztük ez a remek feldolgozás, duplán feldolgozás, mert hogy Paul Simon és Lars Garfunkel egykori slágerét, a Disturbed dolgozta fel. Ebből pedig lett a Cyril verzió. Ezzel nyitjuk a mai reggelt, és folytatjuk majd az Anzibárral.

0: Nagy szélzúgással nem kell ma számítaniuk. Tegnap délután, ahogy jött a vihar, nagy sebben, lobbal. Hát olyan túlságosan nagy esőt nem hozott, pedig még ránk fért volna belőle. Mindjárt érkezik Évi, és elmondja, hogy mi várható a mai napon. Előjáróban csak annyit, hogy legalább 5 fokkal kevesebb van most, mint tegnap reggel ilyenkor. Akkor 20 fokkal kezdtük, most pedig a hidegfront után. Jelenleg 15 fok van Debrecen belvárosában.
1: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén 2 nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozó hely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozó helyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap 2 fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsított ként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a Dehír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt 2 évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi tárlattal és programokkal is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
3: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű.

0: hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő sülőtérképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Küldjük a teknősöknek az I Will Survive című dalt. Túl fogom élni, hát ezt kívánjuk minden kis átkelő teknősnek, teknősz Ernőnek és családjának jó utat, és a Best FM rádió hallgatóinak is. A hírblokk elején volt szó egy Péterfia utcai szórakozó helyről. Azóta is azon töröm a fejemet, hogy melyik lehet ez a szórakozó hely. Jó, mielőtt sokan megírnák a helyes választ, természetesen tudom, elég nagy ott az élet, valamikor így a hajnali órákban is, meg a reggeli órákban is, valaki éppen akkor kezdi a napot, lehet, hogy ön, valaki meg éppen most fejezi be. Na de milyen napot kezdünk? Egy viszonylag elviselhetőbb csütörtököt, tegnap lazán elértük a 32-33 fokot napközben. Nos, Éva, ma mi a helyzet?
2: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
1: Igen, és még előtte emelkedik a hőmérséklet, akár 29 fok is lehet szombat vasárnap környékén. Ma és holnap pedig csak 23-24, legyünk őszinték, a hirtelen jött nyár után kell egy kis felüdülés, főképpen azért, mert még csak május van, és hát az igazi nyár a jövő héten hétfőn kezdődik, mármint a meteorológiai nyár. A reggel viszont elindult. Ez a Disturbed dala, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Rihanna és első nagy slágere, a Pond Replay, a Best FM-en, a csütörtök reggelben, 7:15 múlt 1 perccel. Jó reggelt, Debrecen!
1: Jó reggelt!
0: Mégpedig Csanád és Emil nevű kedves hallgatóink névnapján ma a srácoké a főszerep, holnap meg a hölgyeké. Előzetesként csak annyit, hogy holnap a Magdolnák, a Magdalénák és a Lénák ünnepelnek ma, majd ma pedig a srácok, úgyhogy lehet készülni rájuk is, meg a hölgyekre is, nevezni már akár most is lehet őket, bestfmdebrecen.hu, és ugyanez igaz a születésnaposokat illetően is, úgyhogy nem kell felhívni engem, nem kell e-mailt írni, nem kell Viber üzenetet, vagy éppen SMS-t, nem, egyedül egy útja és módja van annak, hogy valaki biztosítsa a nyerési esélyét a kiszemeltjének, az pedig a bestfmdebrecen.hu, ott kell regisztrálni. Na, megérkezett a hideg front, olyan nagyon nem fogjuk érezni, maximum annyit, hogy nem lesz maximum 32-33 fok. Nagyon elviselhető, kellemes 24 fok körüli értékek a mai és a holnapi napon, és a reggelünk is legalább 5 fokkal kellemesebb, mint tegnap volt. Jó, hát a 20 fok sem volt rossz, most ilyen 14-15 fok van Debrecen belvárosában. Önöknél volt eső? Nálunk volt. Nem olyan túl sok, jöhetett volna még belőle, de legalább az esti öntözés így félig meddig kimaradt. Nem maradnak viszont el a reggeli slágerek, amelyek segítik az ébredésüket egy csodás napon. Ugye ma reggel is velem tart. Érdemes is, a hétvégén Debrecen Drive, és igen, mára is lesz családi belépőm, amit megnyerhetnek majd jól felismert autó vagy motor hanggal, egy igazi csodával, amiből jó sok lesz a Nagyerdőn a gyermeknapi hétvégén. Holnap már igazából indul pénteken a móka, és tart egészen vasárnapig, amikor is leköszön a május, hogy helyet adjon a nyárnak. Július 1-e a meteorológiai nyár első napja, hétfőn esedékes, addig pedig változás már nem valószínű. 1984-jel folytatjuk, jön a Foreigner dala, egészen az Egyesült Államokig megyünk vissza.

Jó reggelt kívánunk a Most Ébredő Debrecennek, és hát bárhol is vagy, ott van veled, ugye Kata? A 104,6 MHz-en, vagy éppen éterben Debrecen kedvenc rádiója, most éppen a Valérie című dallal, Amy Winehouse-zal és Mark Ronsonnal. Na de ma nem a Valériák ünnepelnek, hanem, ahogy mondtam, az uraki a főszerep, úgyhogy rögvest köszöntjük a családokat, és az Emileket a nevük napján. Na meg itt lenne néhány születésnapos, mára, május 28-ára, például az a francia orvos, egyben feltaláló, akinek a nevét meghalva azonnal be tudják azonosítani, hogy hát mi volt az ő találmánya. 288 évvel ezelőtt született József Ignász Guillotin. Mondom még egyszer ezt a nevet, Guillotin. Hát nem egy kellemes találmány. 1738-ban született a feltaláló. És 118 éve született az az író, aki feltalálta a 007-est. James Bond megalkotója Ian Fleming 1908 születte, és most hirtelen beugrott, hogy tegnap a Debrecen Drive-os játékunkban egy Aston Martin hangját játszottam be. Ezt tudom, akkor mára teszem Ian Fleming születésnapjára. No de, folytassuk két magyar szappanoperával, és két ikonikus alakkal, nem időrendi sorrendben, mert ugye ez a sorozat, ez jóval később volt, mint majd amit másodjára mutatok be, viszont ennek a sorozatnak a kiemelkedő karaktere a 84. születésnapját ünnepli ma.

0: Fodor Zsóka, azaz Magdi anyus, 84 éve született ezen a napon, és akkor az egyik ikonikus magyar teleregény után jöjjön a másik ikonikus magyar teleregénye. És a napi szomszédok, vajon ki ünnepli ma 68. születésnapját? A sorozat egyetlen gyümölcs nevű karaktere, szűkült a kör rendesen. Fehér Annát köszöntjük, aztán Almát a Best FM-en. Figyelem, a most következő bejátszás drasztikus lesz, drámai, és a nyugalom megzavarására alkalmas, mert Maki a presszóban akcióba lép.
1: És még nem hallottam a választ, és nem látom, ahogy kapkodod elő a pénzt. Mi lesz?
2: Tényleg nincs egy fillérem sem!
3: Engedje, majd én kifizetem. 400-ból kérek.
4: 360, meg 40 az 400, és 100 az 500. Tessék.
1: Így bizony, és most meg örökre távozni az üzletből.
5: Hostessként nem lennél kitéve ilyen atrocitásoknak.
4: Minden esetre szólj, ha megnyílt az a reprezentatív iroda. Előbb megnézem, aztán beszélünk róla.
0: Aha, a jó öreg Desiré fűzi Alma fejét, hogy hagyja ott a presszót, de nem, mert odahúz a szíve, és oda köti. Ma ünnepli a 68. születésnapját Fehér Anna színésznő a szomszédokból. Boldog születésnapot kívánunk neki. Nekik pedig boldog névnapot.
6: Boldog névnapot, boldog névnapot.
7: Köszöntjük Csanád nevű hallgatóinkat. A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, kicsinyítő képzővel. Egyik jeles képviselője névnek Csanád István király vezére, aki legyőzte a lázadó ajtón, a másik önkedves Csanád, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk az Emileknek is!
7: Köszöntjük Emil nevű hallgatóinkat. Az Emil férfi név, a latin Amelius nemzetség névből ered, jelentése versengő, vetélkedő. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Keres Emil színművész, Petrovics Emil zeneszerző és ön kedves Emil, aki a rádiót hallgatja.
0: Aztán itt van Jelinek Emil, azaz Emilio, tudják, 1 millió, akivel nem most, majd később találkozhattak a csütörtök reggelben, viszont megemlíteni két debreceni Emilt, az egyiket Lámer Emilnek hívják, a másikat pedig hívták Diktátor Emilnek. Megvan ugye a Diktátor együttes Derzsi vezérrel és Szabó József Emil basszusgitárossal, na meg a többiekkel. Igen, hát Emil így ma ünnepelne, csak ott fenn a Mennyországban. Még egy emlék, ha megengedik és belefér, az Ibolya utcában volt két hanglemez üzlet is. Az egyik ugye pont az Emilé volt, és hát oda a rockerek tértek bevásárolni mindenféle hasonló muzsikákat, a másik helyre meg az ilyen popperek, meg diszkópatkányok, mint amilyen én voltam. Na, boldog névnapot, kedves Emilek, és boldog névnapot, kedves családok, és boldog születésnapot Kolbi Kelének, akinek egyetlen igazán a slágere van 2011-ből, az I Do. Ma 41 esztendős lett Kolbi Kelé, úgyhogy ezt a dalt játszom. 8 perccel, fél hét.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, jó hangulatban van, ez másokban is bizalmat és vonzalmat kelt, társainak segítségére siet, anélkül, hogy viszonzást várna tőlük. Mika, szóbeli ráhatással elsöprő sikert arat, a társaság középpontjává válik, váratlan ötletként új pénzszerzési lehetőségre bukkan. Ikrek, nagyon fontos, hogy alkalmazkodni tudjon a partneréhez, türelmesnek kell lennie. Rák, pénzügyei egyelőre kilátástalanok, de a hullámvölgyet lassú felemelkedés követi, karrierjében kisebb csalódás éri, nem érdemes túlságosan bizakodóan tervezgetni. Oroszlán, harmonikusabban élhetne, ha több figyelmet fordítana az önhöz legközelebb álló szemére, ma különösen nagy szüksége van önre. Szűz, szeszélyes emberekkel hozza össze a sors, munkahelyén is intrikákra számíthat, pedig ettől már elszokott, délután fújja ki magát. Mérleg, érzéki napot ígérnek a csillagok, ha teheti, használja ki az alkalmat, a feszült várakozás ma szebbé teheti, mint máskor. Skorpió, ideje mélyebben foglalkozni az érzelmeivel, mert korábban hajlamos volt arra, hogy elnyomja az emócióit, a régi barátai nosztalgiázásra invitálják. Nyilas, ha szerelmes, most újra megélheti kedvesével a mézes heteket, kapcsolatuk mozgatója a közös tervezés. Bak, próbáljon meg egyszerűen és egyértelműen fogalmazni, hogy az esetleges félreértéseket elkerülhesse, legyen mindenben óvatos. Vízöntő, remek paszban van és ön kivételesen elégedett az eredménnyel, amit elért, vegye figyelembe teherbíró képességét, mert nem minden a pénz, vigyázzon magára. Alak, már hosszabb ideje idegileg túlterheltnek érzi magát, fennáll a veszélye, hogy hibázik, elvét valamit, ne akarjon többet, mint amennyit könnyedén elbír.

Dracula, Tame Impala dala, egy újdonság Debrecen kedvenc rádiójában, ahol két újdonsággal folytatjuk, ami a közlekedési információkat illeti, ami pedig a következő zenét, hát ez nem annyira újdonság, az a 90-es évek egyik kedvence lesz, egy olyan énekesnőtől, aki nem mellesleg ma ünnepli a születésnapját. Szevasz Ancsa, jó reggelt neked, a Mák utcán aktív a Trafi Box, köszönjük az információt, és amit először is Ernő barátunktól, Szepes hírmondójától tudtunk meg, azóta már mindenki tudja, sőt, lehet, hogy már tegnap a saját bőrén tapasztalta, hogy teljes útlezárás van a Vértesi utcában aszfaltozási munkálatok miatt. Ez ugye tegnap kezdődött szerdán a teljes útlezárás, és előre láthatólag június 30-áig tartanak, tehát egy hónapon keresztül, és hogy ez mit jelent? A regionális hulladékkezelő telep megközelítése, a négyes számú főút, Szovát, a sárga dűlő felől lehetséges, ha jól értelmeztem. Tehát lezárták a Vértesi utat tegnaptól, és egy hónapig aszfaltozási munkákat fognak ott végezni. Köszönjük a türelmüket, és várjuk a közlekedési információjukat. 500-540 és 39-33-104-6. És most három dalt fogok mutatni, de leszögezném, ez még nem a reggeli villámvoks, mert hogy 6 percünk van 7 óráig hátra, hanem egy olyan együttes, amelynek valóban az énekesnője ma ünnepli a születésnapját. Emlékeznek még a Culture Beat-re? Nem biztos, hogy emiatt a dal miatt...

Rendezvous. Nálam a harmadik helyen, a szubjektív top 3-ban ez a Culture Beat dal áll. A következő pedig azért lett csak a második, mert már rongyosra játszottuk.

Beat egy Eurodisco projekt volt, Eurodance projekt. 89-ben Frankfurtban, Németországban alapították a csapatot, és hát a 90-es években akkor voltak a legnagyobb slágerek. Nálam a number van az Inside Out, úgyhogy fel is köszöntjük Tanya Evans-t, a Culture Beat énekesnőjét, az 56. születésnapján.

Inside Out, a Culture Beat a 90-es évekből, ez a Best FM 7 órakor, a 104,6 MHz-ről. Most írja Angi, hogy a 47-es számú főúton Sáránnál elsötétültek a jelzőlámpák, óvatosan arrafelé. Köszi, Angi. Jó utat és balesetmentes célba érést kívánom neked és mindenkinek innen a reggelből, ahol elő a telefonokkal jön a villám, Vox, 1-es, Usher, More!

0: vadonatúj feldolgozás. Dr. Béres rendelhet. Verév Tomival. Remélem a zenei szerkesztőn sem bánta meg, hogy ilyen frissen betette a dalt a reggeli villám derbibe. Egyes Usher, kettes Atomic Kitten, hármas pedig Dr. Béres, Verév Tomival, és ezzel a kiváló feldolgozással.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
6: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
7: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. Elismerték a mentők áldozatos munkáját. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban tavaly 15 mentőállomás, 81 ezer mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 ezer hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelentősen javult. Korcsmáros Ferenc az Észak-Alföld

0: A regionális mentőszervezet regionális igazgatója hangsúlyozta, a mentők nap mint nap a legnehezebb helyzetekben segítenek, csendben, szerényen, de rendíthetetlenül. Az ünnepségen azt is kiemelték, hogy az Országos Mentőszolgálat nemzetközi gyémánt minősítést kapott a sztrókos betegek kiemelkedő ellátásáért. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtisztította az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
3: A hőmérséklet csökken, ami viszont emelkedik, az UV-sugárzás és a pollen koncentráció az allergiások nagy örömére. Na, hogy ki fog örülni a ma reggeli végeredménynek, mindjárt mutatom, közben egy közlekedési információt is hadd mondjak, mert hogy Mikepércsen ugyanaz a helyzet, mint a 47-es számú főúton Sáránnál, hogy elsötétültek a jelzőlámpák, úgyhogy csak nagyon körültekintően. És igen, teszteltünk, megnéztük, mennyire jön be önöknek egy újdonság. Most, hogy Zámbó Jimmy neve, vagy a doktor Béresé volt itt-ott vonzerő, azt nem tudom, de gondolom ez nem nagy titok, hogy torony magason mivel folytatjuk, és ki nyert ma. Azt írta Andrea, hogy te jó ég, a szavazás közben vettem észre, hogy a Mák utcán figyelnek. Andi egyébként a hármasra szavazott. Reméljük, hogy nem kerül sokba ez a szavazat neked. Amúgy is ön dönt, mobiltelefonál, vagy éppen vezet, azért a kettőt ezt próbáljuk külön választani. És van két születésnaposunk is, Bea azt írta, a hármas szeretném kérni, mert ma van a szülinap, pom, pom, pom. Hát Bea, te nyertél, nem pedig Zéti. Remélem, Zéti, azért te is fogsz örülni, hogy a kedvencedet egy picikét később kapod meg. Ugyanis nem csak Bea ünnepel ma születésnapot, hanem Sira Zéti is, aki éppen az óvodába igyekszik a hatodikon. Boldog születésnapot!
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: És akkor ősbemutató a

0: Usher dalát hallották, ma reggel a második helyről.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Mert az első egy borzalmas, undorító Zambó Jimmy feldolgozás lett. Egy ember gondolta így. És hogy hányan nem, azt most nem mondom, torony magasan nyert ma reggel a dal, amely, hát készülj kedves egy ember, sokat fogod hallani a következő időszakban, a Best FM rádió hallgatói döntöttek, ez a demokrácia. Ugye nem bántad meg? Hát a zenei szerkesztőnk biztos nem, mert hogy tényleg durván tarolt az új dal Verép Tomival és Dr. Béressel. Azt írja Mártika, hogy Laci, csak is a hármas, kérlek intézd el. Mártikám, ez nem így működik. Sem ebben, sem a születésnapi tortában, sem a névnapos sorsolásban, sem a játékokban nem tudok elintézni semmit. Azt bízzuk a szerencsére, és én így húzom lelkiismeretesen a strigulákat, és engem legalább annyira érdekel, hogy hogy döntenek a Best FM rádió hallgatói, mint mondjuk a zenei szerkesztőmet, aki szerintem sejtette ezt a sorrendet, mármint hogy a harmadik helyen egy feldolgozás fog végezni, mégpedig egy olyan feldolgozás, ami eredetileg egy kellemes reggae muzsika volt a 80-as évekből. Szóval Mák utca, aktív trafibox, nem működő jelzőlámpák Mikepércsen és a 47-esen Sáránnál. Csak nagyon óvatosan. Ez csak a Best FM, ahol 10 perccel fél 8 előtt érkezik az ilyen volt, ilyen lett rovatunkban. Ma csak a harmadik helyről. Az Atomic Kitten.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: Gyereknapi családélmény május 31-én a Tuba tanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tuba tanya, töltődés a természetben.
7: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márkit üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros mokáte 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertár sportbolt helyén.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, this is Anastasia.
11: Hello, I'm Calvin Harris.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
14: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

0: David Guetta dalát Szia énekelte a csütörtök reggelben. Szia Nóri, a kérdésedre nem tudom a választ, de feltesszük. Hát, ha a hallgatóink igen. Azt írja, hogy Laci, nem tudod, mi van a Sámsonin? A legrosszabb időket időző dugóban ülünk. Más még nem panaszkodott, de az nem elképzelhetetlen. Vagy lehet, hogy ma reggel, Nórikám, máshova került az inger küszöböd? Ha valaki tud valamit, hogy mi lehet az oka ennek a gratis dugónak, akkor csak a Best FM, a telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. És igen, tudunk a Mák utcai Trafiboxról, köszönjük Petya neked is a bejelentést, várjuk az önét is, és játsszuk a zenei kedvenceket. No meg, kellemes percekkel, vagy éppen szomorú percekkel indítjuk ma reggel önöket útnak, hát azért szomorú, mert hogy az a színész, aki 4 éve hagyott itt bennünket, sajnos már csak a mennyországban énekelhet. Olyan remek nótákat, mint például ez a nóta.
1: Szereti a kikamegyet, kettő szeretünk mi egyet. Ja Istenem, milyen fura, mikor kettő megyünk
0: volt. Nem biztos, hogy azért szerettük a legjobban őt, mert ilyen jól énekelt. Nem akarom kritizálni. De az, amikor mondjuk a lovát elsíratta, hát az felejthetetlen.
2: Sanyikám! Nesi! Sanyi!
0: És ne hagyjuk ki azért azt a részletet, ami az ifjabb generációnak szól.
3: De a törpök élete nem csak játék és mese. Hallottál már a gonoszról? A csúf, kopasz, hókusz-pókról!
4: Szegény hókusz-pók mindig mellé fog, aztán
0: Hauman Péter május születte egyébként. Május 17-én ünnepelte volna a születésnapját. És május 28-án pedig 4 évvel ezelőtt elhunyt 81 éves korában. A nemzet színésze volt, nyugodjon békében. Közben Pali írja, hogy locsolják a Sámsonit, lehet, emiatt van dugó? Nem tudhatom. A dal címe is ez, nem tudhatom.

0: Nem tudhatom, Red Bull, Pilvakker a Best FM-en, 4 perccel fél 8 után, jó reggelt Debrecen, és jó reggelt János, te tudhatod, hogy mi a helyzet a Sámsonin?
1: Igen, a Sámson úton annyi baj van, hogy a külső sávot, hogy beérkezünk Debrecenbe, a jobb oldali sávból locsolja, mint hogy a szervíz út az autókereskedék felől ment volna be, és bal oldalról locsolta volna. Érkezünk 50-60-nal, és a külső sor az teljesen megáll. És aki a külsőbe halad, nem tud besorolni, mert ugye akik látják azt, hogy áll a sor, hamarabb elkezdenek behúzódni, és esélytelen, hogy be tudjunk sorolni.
0: Sámsoni úton jártam, jó kis dugót láttam, szabad elocsolni. Hát kell, mert hogy óriási szárazság van, a tegnapi eső az... mint halottnak a csók. Jó volt, kellett, de jöhetne még több belőle. Viszont a hidegfrontnak köszönhetően I love you, szeretjük nagyon, már csak 24 fok lesz ma a 33 helyett. Nelly és Kelly Rowland, Nori, megkaptad a választ? Remélem, igen. Jó reggel.

negyedik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: Sokszor volt már így a Well Hello a Best FM-en, 3:48 előtt. Jó reggel, Debrecen! És sokszor volt már így, hogy volt trafipax, de hol is? Jó reggelt!
1: Szavaszlati Gabi vagyok. Egy útinfóm lenne, Nádascsárda és a Sári Major között rendőrúton a Susnyásba.
0: Köszönjük szépen! Vegyünk vissza a tempóból, jön a reggel gondolata, és ez is egy csodaszép hazai kedvenc lesz majd. Pontosabban ez egy csodaszép hazai kedvenc lesz.
2: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Ez a legnyomorultabb érzés, mikor hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtott kezed, egy pohár vizet keresel tétova mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. S ha nagyon pontos és figyelmes leszel, ha idejében kelsz és későn fekszel, ha sokat vagy emberek között, ha elutazol ide vagy oda, ha belépsz bizonyos helyiségekbe, végül találkozol azzal, aki vár. Természetesen tudod, hogy ez a reménykedés egészen gyermekes. Már csak a világ végtelen esélyeiben bízol. Hol keressed? S aztán, ha megtaláltad, mit mondjál neki? És mégis várod.

Sexy, a Best FM-en a French Affair-dalát hallották a csütörtök reggelben. Hello Johnny! Kaptunk infót. Johnny írja, Trafipax lesz a 4-es számú főúton. Téglásnál. Köszönjük. 500-540 és 30-933-1046. Az előző órában Fehér Anna színésznő születésnapján beszéltem a magyar szomszédokról. Most egy másik születésnap következik, és az ausztrál szomszédok. Az ausztrál szomszédok Niski almáját úgy hívták, hogy Kylie Minogue. Érdekes, de az első kislemeze a Locomotion volt, egy Little Eve-ad dal feldolgozása. Ami viszont eredeti Kylie Minogue sláger a 80-as évekből, és az egyik legjobb.

Szóval nincs kialma az ausztrál szomszédokban Kylie Minogue, aki énekelt például Szenényi János erdőmérnökkel, azaz Jason Donovannal.

aztán a 90-es években Nick Cave-vel. Majd Robbie Williams-el. A relatíve újkori Kylie Minogue slágerek közül ez a legnagyobb kedvenc. Amivel viszont elköszöntjük a ma már 58. születésnapját ünneplő Kylie Minogue-ot, azaz In Your Eyes. Figyelem, program ajánlat, Netflix, Kylie Minogue doku, minisorozat. Zseniális. Boldog születésnapot Kylie Minogue-nak.

0: És emlékezzünk meg arról az íróról, aki kit, kinek az alakját is teremtette meg. My name is Bond. James Bond. Na, ilyenkor sajnálom, hogy tegnap reggel a Debrecen Drive játékban egy Aston Martin hanggal jöttem. De jó lett volna pedig pont ma. Na nem baj, találok egy másikat, és a hírek után mutatom is, hogy ma reggel mivel nyerhetnek családi belépőket a hétvégi Debrecen Drive-ra.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborék show, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, ami csak a gyerekeké.
3: Idő van. Május 31-ig még igénybe veheted az Opel Villám Akció extra kedvezményeit az Opel Autovalis Debrecen márka kereskedésben. Opel Corsa, Mokka, Frontera, Grandland modellek 8 év garanciával és 1.100.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek az opel.autovalisdebrecen.hu oldalon, vagy személyesen márka kereskedésünkben.
4: Csak az a szép zöld gyep.
2: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
6: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél!
3: Önök kérték? Az Autovalis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalisdebrecen.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
11: Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
11: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is, hogy segítsen eloszlatni a betegséget övező tévhiteket és erősítse a társadalmi elfogadást. A május 30-ai rendezvényen szó lesz többek között a diagnózis nehézségeiről, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. A szakemberek szerint fontos, hogy a betegek és családtagjaik a kezelések mellett a mindennapi élethez is támogatást kapjanak. A fórum célja, hogy valódi párbeszéd induljon az epilepsziával élők életminőségének javításáról. Közölte rádiónkkal az Unideb. Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a Debrecen

0: Rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették különösen, Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött, olvasható a HaOn-on. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
2: Annyi baj legyen, más ne találjunk a konzervben, ami nem oda illő. Egy hang következik hamarosan, ami nem így a reggelben illő. Ritkán szokott lenni, Debrecen Drive kapcsán igen. Mutatok egy hangot, és ezt levadásszák majd nekem a következő órában, amit azért kezdjünk időjárás előrejelzéssel.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
2: Tegnap 20 fokkal, ma reggel 15 fokkal kezdtük, tegnap 33 fok volt a csúcs. Ma meg 24-23 lehet, viszont magas lesz az UV-sugárzás, és ajaj, allergiások, magas a pollen koncentráció, és egészen magas az érdeklődés a hétvégi Debrecen Drive-ra. Figyeljék csak!
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Most mutatom meg, hogy nyerhetnek potya családi belépőket. Akár a reggelben, akár a délutánban vadászunk egy hangra. Egy hangra, amit hogyha meghallanak 8 és 9 óra között, akkor hívják az 500-540-es telefonszámot, és nyerjék meg a kiváló gyermeknapi családi rendezvényre a családi belépőjüket. Ez a 6. Debrecen Drive, ez pedig az óra hangja. Na, kíváncsi vagyok, hogy kinek mi jut az eszébe erről a hangról, vagyis magáról az autóról. Ami egy Hummer hangja. Egy olyan Hummeré, aki, vagy ami pár évvel ezelőtt tudjuk, hogy hol végezte, a Jeges Balatonban. Szóval, ha meghallják, de csak akkor... És nem biztos, hogy a leggyorsabbnak kell lenni. Hívják az 500-540-et. Sok szerencsét önöknek!

0: és Dörpeg. A Best FM-en a Vítusz dalát hallották. Jó reggelt kívánunk Önöknek!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled!
0: A 104,6 MHz-en, ha pedig a Vértesi úti szeméttelepre, a hulladéktelepre igyekeznek, akkor tudjanak róla, hogy hát most egy kicsit másképpen kell megközelíteni majd. A Vértesi utcán ugyanis aszfaltozási munkálatok miatt tegnap lezárták teljes szélességében az utat, így a regionális hulladékkezelő telep a 4-es számú főút sárga dűlő irányából a Szováti út felől közelíthető meg. Hát legalább egy hónapig. Június végére ígérték, hogy majd visszaadják a forgalomnak. Péter, köszönjük a fotódat. Aj, de csúnyán néz ki ez a beszakadt csatorna. Fedő. Egy lyuk, kvázi egy lyuk. Tátong, mondom, hogy hol, az illetékeseknek üzenjük. A Rakovszkin, a városból kifelé oldalon, a külső sávban, a Meteor központtal szemben, a Zebránál. Jaj, még csak az hiányozna, hogy eltűnjön az egy gyalogos a lyukban. Emlékeznek, a Rakovszkin már voltak ilyen különleges eltűnések, mint a Bermuda háromszögben, amikor beszakadt néhány évvel ezelőtt egy autó alatt az úttest, és néhány évvel ezelőtt beszakadt a Balaton jege egy Hammer alatt. Mondjuk a Hammer súlya tekintetében hát nem csodálkozunk a jég vastagságtól függetlenül. A reggelben pedig várjuk ezt a Hammert, mármint a Hammer hangot, és tudják, ha meghallják, mit kell tenniük 500-540, nyerjenek a Best FM-től a hétvégi Debrecen Drive-ra belépőket.
3: Köszöntjük Csanád nevű hallgatóinkat! A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, kicsinyítő képzővel. Egyik jeles képviselője névnek Csanád István király vezére, aki legyőzte a lázadó ajtonyt, a másik önkedves Csanád, aki a rádiót hallgatja.
1: Boldog neked,
0: és boldog névnapot kívánunk a családok mellett az Emileknek!
3: Köszöntjük Emil nevű hallgatóinkat! Az Emil férfi név, a latin Amelius nemzetségnévből ered, jelentése versengő, vetélkedő. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Keres Emil színművész, Petrovics Emil zeneszerző és ön kedves Emil, aki a rádiót hallgatja.
0: Például Lámer Emir, debreceni zenész, a Color együttes egyik alapító tagja, és Jelinek Emil, azaz Emilio. Itt vannak a legemlékezetesebb performanszok a mai névnapos Emiliótól. Az első kislemeze, Ne nézz vissza rám. Imádtuk ezt a performanszit.

Demir imaduncă. Perfect English. Szöveg hűség, mint az egy helyen, a Best FM-en, ahol tényleg szeretjük őt, és szeretik a nőt is, valamint a Fiesta és Emilio. Csaba írja közben, ott van még a lengyel műszakímás kamion, jó kis dugót okozva az Erzsébet utcában, a nagyálló felé haladva, ott veszteg el, elakadás jelzővel, a külső sávban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
6: A reklám után újra!
7: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez

0: Tűzsel dala, Árással és Topikkal a Best FM-en a csütörtök reggelben, mindjárt 3:49 van. Két debreceni történeti esemény, 458 éve annak, hogy János Zsigmond biztosítja a Debrecenben élő nemesek felett a város bíráskodási jogát a királyi személyes bírósághoz való fellebbezés mellett. 284 éve, hogy megnyitották az első fedett uszodát, mégpedig Londonban. 116 éve ezen a napon hunyt el Mikszáth Kálmán, magyar író, újságíró. Még 65 éve alakult meg az Amnesty International az emberi jogok védelmére. És 39 éve annak, hogy egy Matthias Rust nevű 19 éves pilóta 1987-ben magárepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vörös téren landolt, kijátszva a szovjet légvédelmet. Emlékezetes pillanat lehetett, és az is, amikor 24 évvel ezelőtt a NASA Mars űrszondája nagy mennyiségű hidrogén talált a vörös bolygón, 2002-ben. A hidrogén jelenléte arra utal, hogy a bolygó felszíne alatt jégrétegek vannak. És milyen érdekes, hogy eltelt 24 év, akkor azt hittük, hogy már találkozunk marslakókkal, és hát azóta semmilyen újdonság nem derült ki. Vagy nem sok ezzel kapcsolatban. 118 éve született Ian Fleming, angol író. Neki köszönhetjük James Bondot, úgyhogy az író születésének az évfordulóján emlékezzünk meg méltóképpen róla.
1: A nevem Bond.
2: James Bond.
1: A 007-es szolgálatra jelentkezik.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Van a végén Kornél. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt! A játékra szeretnék jelentkezni.
2: És minek a hangját hallottuk Lady Gaga előtt?
1: Hát a legendás Hammernek.
2: Eladó, nem akarod megvenni?
1: Hát nem tudom, még nem gondolom.
2: Azért fizetned kell a családi belépődért a hétvégére, a Debrecen Drive-ra, arra nem, mert azt megnyerted Debrecen kedvenc rádiójától.
1: Köszönöm szépen.
2: Jó szórakozást az egész családnak a Debrecen Drive családi belépőjéhez. Ott biztos látsz majd hammereket. Egyébként tényleg januárban hirdette a tulajdonos a legendás, leghíresebb balatoni hammert. Gondolom el is adta a potom 15 millióért.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Mindjárt 9 óra van. Aki most lemaradt a játékról, van még lehetőség nyerni. Délután Vilmos is készül. Valami remek hanggal, és persze a hozzájáró családi belépőkkel. Én meg hozom a reggel zenei kedvenceit a mai utolsó órákban a Gymkless Heroes-al. Az óra születésnapos színésznőjével, Daisy-vel, a nagy Gatsby-vel is találkozhatnak. Mármint a nagy Gatsby című film Leonardo DiCaprios feldolgozásából. És egy csodálatos, szerelmetes muzsika megbolondít bennünket újra a Westlife, hiszen jön majd 9 óra és 10 óra között a Fool Again. Mindjárt 9 óra van, továbbra is a Best FM, a 104,6 MHz-en. Jó reggel, Debrecen!
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!

0: Debrecen, Kálvin tér 7.
1: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a Debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. DebrecenDrive.hu.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
4: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Papp László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap két fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsított ként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a Dehír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi tárlattal és programokkal is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
5: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
6: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
4: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Jó reggelt!
2: Szia, Laci, Imi vagyok. István út, körforgalom, hármas koccanás.
1: István út, körforgalom, hármas koccanás.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

Na tessék, megint egy baleset, mégpedig a Balmazújvárosi úton, az egyik bútoráruháznál kifelé menet. Egy kamion és egy személyautó ütközhetett. Sándor, köszönjük az infót. Neked az előző pedig az István úton a körforgalomnál volt egy hármas koccanás. Ne tessenek már velem ezt csinálni, hát én zenélni szeretnék, nem balesetekről beszélni. Jó, tudom, ez nem kívánságműsor, az majd délben jön. Anitával is majd este az ügyeletes műsorvezetőnkkel, vagy délután 5 és 7 között. Picit bajban vagyok, szerintem Szilvi lesz ma is, nem Vili. A kívánság műsorban talán a csütörtök van, úgyhogy folytatjuk is a 90-es évekkel. Ez a Cranberries és a Zombie.

0: Igen. Opitz Barbie énekelt a Best FM-en, és még nincs végem, majd 10 órakor, mert addig a reggel.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: Május 28-án csütörtökön is az önök zenei kedvenceivel, és köztük a legfrissebb információkkal. Andi telefonált az előbb, azt írja, látta ő is, vagyis mondta, nem írta, mondta, látta a kamiont és a személyautót a Balmazújvárosi úton, a vízműnél vannak, de a leálló sávban, tehát igazából most, ha még ott vannak, forgalmi akadályt nem képeznek. És aki valóban írt, Pepe, a gázfutár, elkerülő Bocskai kert, Debrecen felől trafipax lesz majd. És Zsoltnak is köszönjük, felőneve Johnny, a közlekedési információt a 4-esről, a Téglásnál van. Trafipax, apropó Johnny, a 80-as évek egyik kedvenc együttesével folytatjuk, és az én szubjektív top 3-mal. Az együttes neve Fine Young Cannibals, biztos meséltem már azt a bizarr történetet, ami 1986-ban esett meg Cannes-ban, az akkor megrendezett Midem Fesztiválon, ahol a Fine Young Cannibals és Matt Bianco egy kategóriában versenyeztek, de valahogy Mark Rillynek sikerült nyernie, ami hát nem nagyon tetszett a Fine Young Cannibals együttes tagjainak, és közülük Andy Cox, a gitáros, ott élő egyenes Midem gála adásban egy pohár joghurtot öntött a Matt Bianco énekesének a fejére, aki csak annyit tudott hozzátenni, hogy a szeje je. De nem neki, hanem a Fine Young Cannibals énekesének van ma a születésnapja, úgyhogy Johnny, ezt neked küldöm speciálba!

harmadik helyen az együttes első nagy slágere, Johnny, Come Home. Sorry, sajnálom a joghurtot. A második helyen a Good Thing.

És az első helyen az együttes, alig hanem legnagyobb slágere a 80-as évek második feléből. Szerintem ezért a dalért hívták meg őket a Midem gálára, bár ne tették volna meg. Ez a She Drives Me Crazy, a ma 65 esztendős Roland Giftel, aki a Fine Young Cannibals együttes énekesére.

0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
7: A Best FM.

0: Ez a Best FM a 104,6 MHz-en, mindjárt 3.4.10 van. Hallotta mindenki, ugye, hogy az elkerülőn trafipax van, a Bocskai elkerülőn. Volt egy baleset, a nagyobb akadályt az István úti körforgalomban okozták az autók, 3 volt. Reméljük, hogy már csak volt. Ha arra felé jár, akkor csak a Best FM. A telefonszámom 500-540-30-933-1046. Mielőtt Szabó Anitával odaadnánk ma valakinek a születésnapi tortát, és lesz extra ajándék a hétvégi kaszkadőr showra, előtte jöjjön a kedvenc filmünk. Az egyik legalábbis, a Nagy Gatsby feldolgozása Leonardo DiCaprio-val 2013-ból. Én akkor figyeltem fel arra a csodás színésznőre, akinek egyébként a Büszkeség és Balítélet című filmben indult a karrierje 2005-ben, és úgy hívják, hogy Carey Mulligan. 41 esztendős lett ma. A színésznő a Nagy Gatsby Daisy-je.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Hol van a házad?
3: Nick, szeretném, ha Daisy és te most átjönnétek hozzám. Megmutatnám a házat.
4: Biztos, hogy én is menjek?
3: Feltétlenül gyere, öreg harcos. Feltétlenül. Ládner, nyissák ki a kaput.
5: Kaput kinyitni!
3: A kaput egy normandiai kastélyból hozattam.
2: Ó, oh, Jay, milyen hatalmas!
3: Tetszik?
2: Imádom. De nem rossz egyedül egy ekkora házban.
3: Másnak rossz. De én megtöltöm. Érdekes és híres emberekkel. Menjünk bejebb.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.
6: Best FM-en.

0: az ír Westlife együttese Full Again-nel a Best FM-en 5 perccel 10 óra előtt a 104,6 MHz-en, ahol hát a Westlife-ból ma Mark Feely a 46. születésnapját ünnepli, és vannak itt bőven ünneplők a Best FM rádió hallgatói között is. Kezdem mindjárt az egyik, hát bocsánatot kérek, drága édesapám, az egyik legidősebbel, aki biztosan nem nyerheti meg tőlem a születésnapi tortáját, mert egészen érdekes lenne a beszélgetés, hogyha ma a 75 éves apukámat köszönteném a születésnapján. Ezt teszem így torta nélkül. És hát, ha ő a legidősebb, akkor mondom a legfiatalabbikat, ő más okból nem nyerheti meg a tortát. Hát meg ma született bárány. Konkrétan. Olvasom itt, amit te is láttad, Király Connor nevét?
1: Jó reggelt, igen, eszembe is jutott a Terminátorból, aki srác, ő is Connor volt, Connor, ugye? Connor. Nagyon komoly név, na, nagyon hát jó név.
0: Ma reggel 3400-zal és 53-mal megszületett Király Connor, ezt a király hírt pedig egyébként a nagy Fatel osztotta meg velünk, úgyhogy neki van ma a boldog születése nulladik, úgyhogy Connor, találkozunk egy év múlva, jó? Én azt javaslom.
1: Igen, a tortából még úgy sem mehet, így se úgy sem, talán még anyán keresztül, úgyhogy Isten éltesse Connort, és nőjön nagyra, és jó egészséget kívánunk a babának is, meg a mamának.
0: Na és akkor Anita, kik nőttek még nagyra ma a születésnaposok
1: között? Többek között Dalik Lára, akit a családja, férje, lánya, az egész nagy család köszönt itt Debrecenben. Garamvölgyi Attilát anyja is Luna nevezte be, Attila egy végtelenül szorgalmas és szorgos, kitartó srác, és a napi munka mellett pedig fürdőszobát újít fel. Rácz Lórát a szülei nevezték a 15-en, Mariannát Verus köszönti itt Debrecenben. Dévai Dániel is ünnepel ma a 25-et, aki egyébként kisvakontként ismer mindenki. Te is, Laci, talán?
0: Dolgozott te a kertemben? Remélem, hogy vakontként nem túrta fel a gyepet, annak nem örülnék.
1: De tudod, hogy a vakond is csak olyan helyre megy, ahol jó a föld, úgyhogy vedd meg tiszteltetésnek, ha mégis megérkezne. Tene Vanessát is köszöntik, Hajdú Sámsonban mindenki szereti, mert nagyon kedves és családcentrikus. Veréb István is ünnepel a családja jóvoltából, szintén Hajdú Sámsonban. Kívánnak neki nagyon boldog szülinapot, és a vonalszerelők gyöngye ő. Tóth László is születésnapos, Krisztián és Nóri köszönti, nagyon dolgos, vidám és nagyon jó szívű. Nagy Gyöngyit is ünnepeljük, mert barátnője, kollégája Zsuzsa jóvoltából. Kacsa Tomi is szülinapos, főnöke és kollégái nevezték. Fekete Dorinát is köszöntik szülei és testvérei, aki ma lett 18 éves és cukrásznak tanul, imádja az állatokat és szeret lovagolni. Kis Zoltánt a felesége, gyermekei, unokái köszöntik, nevezték ma Szabó Istvánt is, kedves papát, aki 5 éve éppen mondta ki Gáborral az igent. Ja, hogy a Menyerita, igen, szóval a papa szülinapján volt a nagy dolog.
0: Ajándék a nagypapinak.
1: Rácz Gábor ma lett 1 éves, Balog nagy Kingát is köszönti, Balázs Illike és Mátéka, aki feleségként és két csodálatos gyermek édesanyjaként gondoskodik az egész családról. És itt van még Horváth László is, akit a felesége Dóri köszönt Berettyóújfalun, a Formula és az Arzenál nagy-nagy szerelmesét.
0: Formula? Akkor lehet, hogy ott lesz a Monster Truckon? Hát a Forma 1-es autók nem lesznek, de lesznek a kaszkadőr, Sean, minden egyéb járgány. A hétvégén még itt van a Mega Monster Truck, látványos kaszkadőr, Sean, a két jegyet nyerhet majd valaki, és adjuk a tortát is, akkor ezzel folytatjuk most a kis angyal ajándékával.
2: Halló, tessék.
0: Halló, Réka?
2: Igen.
0: Hogy állunk, Réka? Legalábbis eddig.
2: Micsoda?
0: Ó, de nagyon tetszik még aludni. Azt hittem, már a könyveket bújja, az érettségi vizsgára készülve.
2: Ezt nem értem.
0: Nem érettségizik, Réka?
2: De.
0: Ó, akkor megismétlem a kérdést, vagy az állításomat. Azt hittem, hogy már ébren van, és az érettségi vizsgájára készül, a könyveket bújva.
2: Igen.
0: A szüleid szeretnének neked kedveskedni, és sok erőt kívánni az előtted álló feladathoz, ami egészen nagy feladat, és annak egy részén már túl vagy. És ezért kérdeztem, hogy na, hogy állunk eddig, kedves Csikós Réka? Már amennyiben te vagy a vonal végén.
2: Igen, igen. Hát még alszok.
0: Azt hallom. Mennyire vagy elégedett?

0: Nem, meg az érettségihez. És mikor lesz a szóbeli?
1: Hát az emeletek azok 4-én és 5-én, a közepek meg majd június vége fele.
0: És mi van május vége felé? Pontosan május 28-án?
1: Hát ugye a születésnapom.
0: Szervusz Réka, a szóbeli érettségén azért ezt a harapófogó módszert kérlek, ne eszközöld ki a vizsgáztatóktól, jó?
1: Jó, rendben.
0: Megnyerte Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját, ami egy kávés rumos csokis meggyes torta, kisangyal cukrászda ajándéka. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Bestefem.
0: Boldog ünneplést a mai napon, Réka!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Folytatjuk a Mega Monster Truck látványos kaszkador sóra járó két belépővel. A hétvégén, pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek előadások. Még, és ki lesz ott másodmagával, Anita?
2: Horváth László, hát mit ad Isten Fortuna-nak a választása ráesett, aki a Forma 1 nagy szerelmese, ugye ez, belezártuk a szülinapi köszöntőt.
0: Szóval nehogy reklamáljon, nem lát Forma 1-es autókat, meg Niki Laudákat a Monster Truck Show-n. Jó szórakozás neked, és neked pedig jó étvágyat a Melans pizzájához. A reggel informátorom a Gabi Szőlősi Gábor lett.
3: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És akkor indul a csütörtök délelőtt, Anitával természetesen is a 90-es évek filmsorozat slágerével.

0: Aztán érkezik Belano. A hét napjai közül ez már a negyedik, szóval a csütörtök, róla is énekel majd Craig David. A Seven Days-ben hamarosan Debrecen kedvenc rádiójában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, neves Gyuri bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborékshow, hagyományőrző bemutató, kétműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, ami csak a gyerekeké.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. Elismerték a mentők áldozatos munkáját. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban

0: Tavaly 15 mentőállomás, 81 ezer mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 ezer hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelentősen javult. Korcsmáros Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója hangsúlyozta, a mentők nap mint nap a legnehezebb helyzetekben segítenek csendben, szerényen, de rendíthetetlenül. Az ünnepségen azt is kiemelték, hogy az Országos Mentőszolgálat nemzetközi gyémánt minősítést kapott a sztrókos betegek kiemelkedő ellátásáért. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akác, még csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
2: Azok a 90-es évek.
3: Most a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
8: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
3: A Best FM.

A zenei kedvencek között Sarah Barolize és a Love Song indult el. Itt a Best FM-en a Best délelőttben üdv mindenkinek a mikrofonnál Szabó Anita. 21 fokot mutatnak a hőmérők, és nagy hőségre ma nem kell készülni, csak nagyon kellemes. Hora nyári időre, rádiózzunk együtt 14 óráig, és várom az utakról is az infókat, hogy merre bukkan fel a trafi, azt nyugodtan osszák meg velünk a forró drót 500

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, jó hangulatban van, ez másokban is bizalmat és vonzalmat kelt, társainak segítségére siet, anélkül, hogy viszonzást várna tőlük. Mika, szóbeli ráhatással elsőprő sikert arat, a társaság középpontjává válik, váratlan ötletként új pénzszerzési lehetőségre bukkan. Ikrek, nagyon fontos, hogy alkalmazkodni tudjon a partneréhez, türelmesnek kell lennie. Rák, pénzügyei egyelőre kilátástalanok, de a hullámvölgyet lassú felemelkedés követi, karrierjében kisebb csalódás éri, nem érdemes túlságosan bizakodóan tervezgetni. Oroszlán, harmonikusabban élhetne, ha több figyelmet fordítana az önhöz legközelebb álló szemére, ma különösen nagy szüksége van önre. Szűz, szeszélyes emberekkel hozza össze a sors, munkahelyén is intrikákra számíthat, pedig ettől már elszokott, délután fújja ki magát. Mérleg, érzéki napot ígérnek a csillagok, ha teheti, használja ki az alkalmat, a feszült várakozás most szebbé teheti, mint máskor. Skorpió, ideje mélyebben foglalkozni az érzelmeivel, mert korábban hajlamos volt arra, hogy elnyomja az emócióit, a régi barátai nosztalgiázásra invitálják. Nyilas, ha szerelmes, most újra megélheti kedvesével a mézes heteket, kapcsolatuk mozgatója a közös tervezés. Bak, próbáljon meg egyszerűen és egyértelműen fogalmazni, hogy az esetleges félreértéseket elkerülhesse, legyen mindenben óvatos. Vízöntő, remek paszban van és ön kivételesen elégedett az eredménnyel, amit elért, vegye figyelembe teherbíró képességét, mert nem minden a pénz, vigyázzon magára. Alak, már hosszabb ideje idegileg túlterheltnek érzi magát, fennáll a veszélye, hogy hibázik, elvét valamit, ne akarjon többet, mint amennyit könnyedén elbír.

0: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en. Csodás délelőtt mindenkinek, egy őrült dallal folytatjuk hamarosan az Eddától, előtte pedig Izabella szeretné felhívni az úton levők figyelmét, hogy trafipax az Ebreskert utcán, a gázvezeték utca felől az iskola irányába haladva mérnek, és azt is írta, hogy ő is kapott egy csekket, mert hogy 52-vel halad, de ott sajnos csak 30 km/h, ennyivel szabad haladni. A Mák utcán is aktív a trafipax, ezt is jelezték hallgatók. Úgyhogy van mire figyelni a csütörtök délelőttben, akár munkában vannak, akár úton, otthon tesznek, vesznek, vagy csak most kortyolják az első kávét. Én örülök, hogy velem tartanak ezen a csodás napon. Rádiózzunk együtt a zenei folytatásban, már az Eddával is hamarosan, a névnapos köszöntéssel.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: Köszöntjük Csanád nevű hallgatóinkat! A Csanád férfi név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, kicsinyítő képzővel. Egyik jeles képviselője a névnek Csanád István király vezére, aki legyőzte a lázadó ajtont, a másik önkedves Csanád, aki a rádiót hallgatja.
1: Az óra végéhez közeledve Debrecen zenei kedvencei mellett kisorsoljuk ma is a melancs cukrászda két főre szóló süti kóstolóját, a mai nyertesünk pedig nem más, mint az 5 éves Vince Csanád, akit az édesanyja Emese nevezett be. A legnagyobb, legkisebb Loki Druckert, aki minden meccsen ott van már 6 hónapos korától. Csanád focista szeretne lenni, a házba is focizik, és az a legnagyobb vágya, hogy nyáron mehessen az Ovi fociba. Mert szerintem ez sikerülni fog, ha már is sikerült a név napos sorsolás, és megnyerned. Kedves Csanád, boldog névnapot kívánunk a család nevében, és a melancs cukrászdába várnak téged egy fincsi sütire. bestfmdebrecen.hu, hogyha önök is szeretnék regisztrálni szeretteiket születésnapos, névnapos, házassági évforduló sorsolásra, akkor itt tudják megtenni. A holnapi napra például a Magdolnákat, hiszen ők lesznek a névnaposok, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen lepjék meg őket.

0: Next FM-en.
1: Munka közben is.
2: Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik

0: Közölte rádiónkkal az Unideb. Komoly csapást mért a rendőrség a hajdú-bihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a debreceni rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették különösen Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött. Olvasható a HaOn-on. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
2: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
3: 11 óra után 3 perccel a délelőtt utolsó órája indul el Ellen Walker Kerrel és a Félidelit, a Best FM-en, Izabellától pedig tudjuk, hogy az Epreskert utcán mérnek, illetve a Mák utcán is aktív a Trafibox, legyenek óvatosak, és tartsanak velünk a folytatásban is a forró drót 500

A Best FM szól a 104.6-on Debrecen zenei kedvencével. Kívánunk jó munkát, jó utat mindenkinek. Izabellától kaptunk az előző órában üzenetet, miszerint trafi az Ebreskert utcán a Gázvezeték utca felől az iskola irányába haladva mérnek a rendőrök, és Izabella azt is megírta, hogy őt megbüntették, mivel 30-as tábla van, és ő 52 km/h haladt, és ennek egy 50 000 forintos csekk volt az eredménye, úgyhogy hát biztos nem esett jól kifizetni ezt az 50 000 forintot azért a figyelmet, hogy 30 km/h helyett 50-nel haladt. Ezt le is írta nekem nagyon kedvesen, úgyhogy ettől szeretne megúvni mindenkit, és persze a balesetektől. Legyenek figyelmesek, ahogy a Mák utcán is aktív a Trafibox, és május 28-án, jól elszaladt ez a május is, szóval ma van a hamburger világnapja, hogy ez a kis kerek csoda, honnan is származik, és mióta is tudjuk ezt falatozni. Azt nem sokára elárulom önöknek, így a hamburger világnapján, a Republik pedig már is zenél, ez már a 67-es út, itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Idő van. Május 31-ig még igénybe veheted az Opel Villám Akció extra kedvezményeit az Opel Autóval is Debrecen márka kereskedésben. Opel Corsa, Mokka, Frontera, Grandland modellek 8 év garanciával és 1.100.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek az opel.autovalizdebrecen.hu oldalon, vagy személyesen márka kereskedésünkben.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombá előadást. Buborékshó, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hello, we are Imagine Dragons.
11: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
12: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, szerintem nem lepődik meg senki, hogyha azt mondom, hogy szinte már mindennek van világnapja. Mindent megünnepelünk, ma éppen a hamburger esett a választás, május 28-a, ugyanis a hamburger világnapja. De hogy mi is a hamburgernek a története, lehet, hogy önök még nem néztek utána, én most megtettem önök helyett. A hamburger a németországi Hamburgból ered, ahol a bevándorlók a 19. században vitték magukkal a darált marha húsos fogást Amerikába. Az amerikaiak aztán két zsömlét tettek köré, és a világ soha többé nem volt ugyanolyan, és egészen elképesztő, hogy minden egyes másodpercben körülbelül 50 hamburgert esznek meg az Egyesült Államokban. A világ valaha volt legnagyobb hamburgere, pedig több mint egy tonnás volt, egészen pontosan 1158 kg, a hamburger pedig nem korlátozódik csupán a marhahúsra, ugyanis létezik belőle vegán, gluténmentes, halas, gombás, sőt az igazi rajongóknak arany levéle bevont változat is van, ami körülbelül annyiba kerül, mint egy hosszú hétvége Bécsben szállással. A hamburger tehát mára már egy igazi életérzés lett, úgyhogy boldog hamburger világnapot kívánunk mindenkinek. A zenei listát illetően pedig Szikora Robi érkezik az Ergóval, rég várok valakire. 12:30 után itt a Best FM.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, hogyha valakinek azt mondtuk volna 10 évvel ezelőtt, hogy egyetlen nyáron Budapesten játszik majd a Metallica, Sting, Pitbull, vagy éppen Lenny Kravitz, valószínűleg nem hitte volna, pedig most ez a valóság. Kezdjük a legnagyobbal, a Metallica 8 év után tér vissza Budapestre, méghozzá nem egyszer, hanem kétszer, június 11-én és 13-án is fellépnek. Június 18-án pedig Sting érkezik szintén Budapestre, a koncertjén pedig biztosan felcsendülnek majd a polis lágerek, a Fields of Gold, vagy éppen az Every Breath You Take. Július 21-én pedig valami egészen más hangulat köszön, de ugyanis Pitbull adja első magyarországi koncertjét, akár erre is le lehet csapni. Augusztus 2-án pedig Lenny Kravitz zárja a sort, gitár, lélek, stílus, abban a fazonban, amiben senki más nem tudja előadni. Szóval, hogyha valaki ilyen nagy ágyukra várt, akkor már nem kell sokat várniuk, By Alex dalára sem. A Csokkó indult el itt a Best FM-en, és érkeztek már kérések a Déli Kívánság műsorba. Jöhet bátran a többi üzenet, milyen dalt, kinek küldenének, mit szeretnének hallgatni. A következő 2 óra a zenei kedvencek, ki a Forró Drót 500-540.

0: 0600-545. Best FM kívánság műsor.
1: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Papp László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap két fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsított ként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a Dehír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi tárlattal és programokkal is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hív

0: program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,3.

0: Elton John és az I'm Still In Standing Mara kérésére szólt. Itt a Best FM-en 4:1 van hamarosan. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek. A következő kettő órában meghallgatok minden kérést, minden kívánságot, elolvasok minden sort, amit írnak nekünk. 30-as 933-1046, ezeket amúgy is megtesszük, de most az önök kérésére szólnak a dalok. Alexandra már nagyon korán írt nekem, ő még délelőtt bebiztosította a helyét. Szia Anita, Alexandra vagyok, szeretném kérni, hogyha lehetséges, a déli órákban Vicky Kimnek a Pussycat Dolls Buttons című dalát. Hálásan köszönöm neked, Puszi Szandi. Oké, lányok, jöjjön nektek a Pussycat Dolls lágere, és hogy mi legyen a következő, azt nagyon várom itt a Best FM stúdiójában. A mikrofonnál Szabó Anita.
1: What it do, baby boy?

0: hívható telefonszám 500-540.
1: Best FM Radio.
2: Jó napot kívánok, Csilla Gábor vagyok. Szeretnék kérni egy számot a Well Hello-tól, az Emlékszem Soptonba, és küldeném mindenkinek, aki szeretik.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Hello, szia, Gizmo vagyok. Szeretném kéne egy számot a Stevie Beatről, a Because I Love You-t. Küldeném nektek, Izabellának, a barátnőmnek, aki nagyon szeretek és hiányzik.

13 óra, ez 2 perccel a Best FM-en Zsófinak indítom el a Szellemi Slágerét, és köszönjük az útinfót is neked. 354-es elkerülőn, vagyis a Bocskai Kerti elkerülőn trafiállásban mérnek a rendőrök. Csak

0: 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán, vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban tavaly 15 mentőállomás 81 ezer mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 ezer hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelentősen javult. Korcsmáros Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója hangsúlyozta, a mentők nap mint nap a legnehezebb helyzetekben segítenek, csendben, szerényen, de rendíthetetlenül. Az ünnepségen azt is kiemelték, hogy az Országos Mentőszolgálat nemzetközi gyémánt minősítést kapott a sztrókos betegek kiemelkedő ellátásáért. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
2: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: A hívható telefonszám 500 540.

13 óra után 10 perccel is a zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en. A déli kívánság műsor második órájában Hello Debrecen, Hello Best hallgatók. A mikrofonnál Szabó Anita, a forró drót 500-540. Remélem, hogy nagyon jól telik és gyorsan a csütörtök délutáni meló. Az utakon azért ne teljen gyorsan, csak óvatosan a gázpedállal. A 354-esen például mérnek a Bocskai kerti elkerülőn. A délelőtt folyamán pedig az Epreskert utcáról is jelentették a trafit, illetve a Mák utcából, hogy mi a helyzet most arra felé, ezt osszák meg velem. Nagyon szépen köszönöm. A forró drót 500-540, Nagy Bogi és Dás közösek pedig már el is indult itt a 104.6-on. Balutól jött az üzenet, Rékának szeretném küldeni ezt a dalt, és üzenem neki, hogy tudom, hogy ritkán mondom el, de nagyon hálás vagyok mindenért, és remélem, hogy nem haragszol rám. De ez az üzenet, én átadtam, és átadom az önökét is szívesen. SMS fájdás számunk 30-as 933-1046.

0: she believes in him.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
6: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en, fél kettő van pontosan. A déli kívánság műsor második órájának a közepénél járunk, még mindig maradt egy bőfér órájuk, hogy teljesüljenek a zenei kedvencek. A jó zenékért pedig nem kell a szomszédba menni, például egy jó kis tankcsapda slágerért egészen biztosan nem, hiszen itt van előttem az a kérése. A Tankcsapda, ez az a ház című dalát szeretném küldeni annak, aki mostanában egy kicsit elfáradt az életben, de még mindig küzd, rendületlenül megy előre és folyamatosan mosolyog. Üzenem neki, hogy kitartás, nem sokára jobb napok jönnek.

Csütörtök a kora délutánt hamarosan kipipálhatjuk, hiszen nem sokára 14 óra van, ez egy órás zené maratonnal szórakoztatjuk Önöket. A munkában, a közlekedésben, vagy bármilyen tevékenység közben a déli kívánság műsor folytatódik majd 17 órától. A 354-es elkerülőn továbbra is sebességmérésre készüljenek az autósok, trafipaxra. A Melóban kitartást kívánok mindenkinek, hamarosan itt a hétvége, a gyerekek pedig hétvégén a gyermeknapot élvezhetik. Mi pedig itt a Veszte Femen a Belhelós lágerét Béci Küldi, Ildikónak, Mariannak és Tominak az irodából, és üzeni nekik, hogy hamarosan érkezem. Én pedig távozom, hiszen lejárt a munkaidőm, találkozunk holnap.

0: Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is, hogy segítsen eloszlatni a betegséget övező tévhiteket és erősítse a társadalmi elfogadást. A május 30-ai rendezvényen szó lesz többek között a diagnózis nehézségeiről, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. A szakemberek szerint fontos, hogy a betegek és családtagjaik a kezelések mellett a mindennapi élethez is támogatást kapjanak. A fórum célja, hogy valódi párbeszéd induljon az epilepsziával élők életminőségének javításáról, közölte rádiónkkal az Unideb. Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a debreceni rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették különösen Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött, olvasható a Haonon. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih, a Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti,

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozó hely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozó helyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap két fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a De Hír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári

0: Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
1: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a technikus fej áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket!
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: 3 óra van, Hello Debrecen! Csak úgy rákérdeznék gyorsan, hogy megvan már a belépőjük a hétvégi Debrecen Drive-ra? Ha még nincs, akkor egy családi belépőt zsebelhetnek be nem sokára. Úgy csináljuk, ahogy tegnap már nagyon nagy sikere volt. Két zene között hamarosan elhúz majd egy autócsoda. Tippeljék meg, hogy milyen autónak a hangját hallják, ezzel már is benne vannak a sorsolásban, és valaki az egész családjával a Best FM vendégeként mehet majd a hétvégén a Debrecen Drive-ra. Szóval figyeljenek, mert bármikor jöhet az autó hangja, addig pedig jönnek a legjobb zenék. Indítjuk a délután itt a Crowded House és a Don't Dream It's Over.

0: Széles mosolyt kérünk mindenkitől, Lili ellen és a Smile szólt az előbb itt a Best FM-en. És mosolyogjanak a 33-as úton, Debrecen és látókép között is, mert ott dolgozik a trafi, fényképeznek a rendőrök. Köszi mindenkinek, aki ezt jelezte nekünk. Illetve Orsi írja, hogy aki teheti, kerülje a Böszörmennyi utat, tollódás van, a külső sávban ugyanis dolgoznak. Nagyon óvatosan mindenki, bárhol is közlekednek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Apropó közlekedés, ugye tudják, hogy mire vadászunk, két zene között hamarosan elhúz majd egy autócsoda. Ha meghallják a hangját, akkor tippeljék meg SMS-ben vagy Viberen, hogy milyen autóról van szó, és ezzel már is benne vannak a sorsolásban. A tét pedig nem kicsi. Egy családi belépő a hétvégi Debrecen Drive-ra, úgyhogy érdemes nyitott füllel figyelni a rádiót. Bármikor jöhet a hang, amit keresünk. 39-33-104-6, ide kell majd írni.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márki üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros Mokate 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertás sportbolt helyén.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

Janet Jackson és a Together Again, itt a Besten a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek, és hát van itt egy érdekes kezdeményezés, ami ma látott napvilágot. Pap László polgármester bejelentette, hogy a nyár második felében, hétvégente sétálóövezetté fogják átalakítani a piac utca nagy részét. Ez úgy fog kinézni a gyakorlatban, hogy július közepétől augusztus végéig, péntek estétől vasárnap estig nem lehet majd autóval behajtani a piac utcára a Kossuth-Széchenyi kereszteződéstől az Arany János utcáig tartó szakaszra. Az eredeti terv az volt, hogy ezt egész nyárra kiterjesztik, de hát közben ott zajlani fog a villamospálya felújítása, úgyhogy a nyár első felében ennek nem lett volna értelme, de amint ezzel a munkával végeznek, az érvénybe is tép. Tehát a nyár második felében, hétvégente a Piac utca jelentős része sétáló utca lesz. Majd nyilván itt a következő hetekben jönnek még ezzel kapcsolatban infók, igyekszünk majd mindenről beszámolni önöknek. Ezért is érdemes a Bestet hallgatni. Meg az ilyen jó zenékért jön a Hunt X és a Golden.

104.6-on. Nagyon kis virgoncak ma délután a trafipaxok. Friss infók, a Mák utcai trafibox működik, köszönjük mindenkinek, és Józsán az Elek utcán is ellenőrzés van. És hát autózunk még itt nem sokára, hamarosan kiderül, hogy kinek adjuk a családi belépőt a hétvégi Debrecen Drive-ra, nem sokára hívom a nyertest, addig pedig itt van Gail és az ABCDFU.

0: A Best FM-et hallgatják itt a 104.6-on, és hát nagyon nem jó hír. A híreink szerint elütöttek egy motorost a Böszörményi úton, a városból kifelé, Józsa felé, a Molkútnál. Nemrég történt a baleset, mert a hallgatóink azt írják, hogy most érkeztek meg a rendőrök és a mentők, de már most is nagyon nagy a torlódás visszafelé, a város felé. Tehát motoros gázolás a Böszörményi úton, a városból kifelé, torlódásra készüljenek óvatosan.
1: Jó utat kíván!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát szinte már füstölt az SMS gép itt előttem a stúdióban. Annyira szerettek volna belépőt nyerni a hétvégi Debrecen Drive-ra. Sokan írtak SMS és Viber üzenetet, amikor elhúzott egy csoda autó két zene között. Na, valakit visszahívunk, mert én majd közben kisorsoltam a nyertesünket.
3: Kérdessék.
2: Halló, szia Ildikó, itt a Best FM Rádió.
3: Ja.
2: Zavarhatunk?
3: Igen, nyugodtan.
2: Olyan a hangod, mint aki dolgozik.
3: Igen, valami.
2: Hát munkaidő van végül is.
3: Igen.
2: Nagyon jó a füled.
3: Na.
2: Ugye, hallottad ezt a hangot az előbb?
3: Igen.
2: Na, mire tippeltél, hogy ez milyen autó?
3: Lada.
2: Még egyszer?
3: Lada.
2: Én nem tudom, hogy milyen ladákat láttál eddig, de ez nem teljesen Lada.
3: Nem.
2: A ti ladátoknak ilyen hangja volt annak idején?
3: Hát volt, 1005-ös, igen.
2: Nem mondjuk, hogyha kiukad a kipufogó, akkor lehet, hogy,
3: igen,
2: lehet,
3: igen,
2: hogy volt ilyen hangja. De nem, ez egy Ferrari volt. Szomorú vagy?
3: Ah, igen.
2: Nem baj. Nem az volt a feladat, hogy el kell találni, hogy milyen autó. Csak tippelni kellett, az a már is benne vagy a sorsolásban. És Ildikó úgy alakult, hogy ezzel a Lada Ferrari-val téged sorsoltalak ki. Gratulálok! A nyereményed egy családi belépő a hétvégi Debrecen Drive-ra.
3: De örülök, neki nagyon boldog vagyok.
2: Hány fős a család?
3: Hárman vagyunk a nagyfiammal, ő 22 éves.
2: Őt is érdekel, akkor őt érdekli csak igazán a Debrecen Drive.
3: Igen, igen.
2: Kivisz benneteket megnézni az autócsodákat. Szerintem lesznek ladák meg Ferrari-k is, úgyhogy megnézheted test közelből, hogy mi a különbség a kettő között.
3: Okay.
2: Árnyalatnyi, nem sok. Gratulálok, jó szórakozást nektek, szombat vagy vasárnap? Melyik naphoz tűz be?
3: Lehet, hogy vasárnap.
2: Inkább a vasárnap, gyereknap. Oké, okay, rendben van. Jó szórakozást nektek, élménybeszámolót, képeket küldjél majd nekünk, jó?
3: Oké, okay, rendben, köszönöm.
4: Önök pedig figyeljenek nagyon, mert bármikor jöhet egy újabb kör a játékban.
5: Idő van. Május 31-ig még igénybe veheted az Opel Villám Akció extra kedvezményeit az Opel Autovalis Debrecen márka kereskedésben. Opel Corsa, Mokka, Frontera, Grandland modellek 8 év garanciával és 1.100.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek az opel.autovalisdebrecen.hu oldalon, vagy személyesen márka kereskedésünkben.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
8: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. Elismerték a mentők áldozatos munkáját. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
8: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban tavaly 15 mentőállomás, 81 ezer mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 ezer hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelent.

0: tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
2: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best a 104.6-on, 4:04. Ha végeztek a melóval, akkor nagy levegő, és ugorjunk fejest a délutáni csúcsforgalomba, hazakísérjük önöket a legjobb zenékkel, ha pedig még dolgoznak, akkor tartjuk önökben a lelket a legjobb zenékkel. Indulunk, itt a Real McCoy és az Another Night. A hírek

0: Hey, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Nem egyszerű az élet a délutáni csúcsforgalomban. Ugye sajnos baleset a Böszörményi úton a városból kifelé a Molkútnál. A mi híreink szerint elütöttek egy motoros tart a helyszínen, és hát most a legfrissebb üzenetek szerint, amiket kaptunk, egészen a Füredi útig torlódik a forgalom. Nagyon-nagyon lassan lehet csak haladni. Reméljük, hogy ez hamarosan megoldódik. Emellett szinte eltörpül, hogy a Mák utcai trafibox működik.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Nálunk pedig jön Bibi Rexa, aki hát valószínűleg ezekben a hetekben a karrierje legsikeresebb időszakát éli a most következő dalnak köszönhetően. Ennek ellenére, akik ismerik, azt mondják róla, hogy nincs túl jó formában, hogy ezt régóta lehet róla tudni, hogy bipoláris személyiség zavarral küzd, és állítólag ez most megint elhatalmasodott rajta. Reméljük, hogy hamarosan jobban lesz. Minden esetre itt van tőle az a dal, ami nagy valószínűséggel az év slágere lesz. Bibi Rexa és a Fate lesz, és a New Religion.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.

Itt a Best FM a 104.6-on, fél öt múlt egy perccel, jó utat hazafelé mindenkinek, sűrű a forgalom a városban, a Böszörményi úton a városból kifelé, ugye sajnos egy baleseti helyszínen is miatt nagyon nagy a torlódás, erre készüljenek, hogyha mondjuk éppen Józsára tartanak hazafelé, a Mák utcai Trafibox pedig akciózik, finoman a gázpedállal. Helyette inkább ezerrel nyomassák most már a kéréseket a Kívánság műsorhoz. Ötkor kezdünk, ma Szombati Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Mivel még nincs itt, ezért csak írni tudnak neki. A 39-33-104-6-ra SMS-ben és Viberen már jöhetnek a dalkérések. 5-től 7-ig, naná, hogy ma is Kívánság műsor. Addig pedig például Ákos, jön majd tőle az idegenérzés, előtte pedig itt van Alla Black és az I Need Dollar.

Öbben. Egy kis foci. Elkezdett alakulni a Loki kerete a következő szezonra. Megvan az idei nyári első igazolás, ma jelentették be a klubnál. A 24 éves Blaz Boskovics érkezik a csapatba. Ő egy bosnyák védekező középpályás, a Lokomotiva Zágráb együttesében játszott 2022 óta. 33 meccsen 3 gólt szerzett és egy gólpaszt is adott, tehát ahhoz képest, hogy védekező középpályás, azért a támadásokból is kiveszi a részét ezek szerint. Jegyezzük meg a nevét, tehát Blaz Boskovics, egy bosnyák védekező középpályás mostantól a Loki keretének a tagja, egy fiatal játékos. Hajrá, Debrecen! A fiatal játékos mellé pedig most egy örökslágér a nagy öregektől. Jön a

104.6, ez itt a Best FM, és hát eljött a könnyes búcsú ideje, mármint, hogy én búcsúzom el önöktől mára, hiszen megérkezett a stúdióba Szombati Szilvi, pillanatokon belül kezdődik a kívánság műsor. Kérjenek dalokat szorgosan, az 500-540-re csöröghetnek, a 39-33-104-6-ra pedig írhatnak, este hétig önök válogatják a zenéket a Besten. Nekem pedig itt a mai búcsúdalom, Aucilla és az elfelejtett szó. Holnap folytatjuk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborék show, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
6: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
1: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
7: Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
7: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is, hogy segítsen eloszlatni a betegséget övező tévhiteket és erősítse a társadalmi elfogadást. A május 30-ai rendezvényen szó lesz többek között a diagnózis nehézségeiről, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. A szakemberek szerint fontos, hogy a betegek és családtagjaik a kezelések mellett a mindennapi élethez is támogatást kapjanak. A fórum célja, hogy valódi párbeszéd induljon az epilepsziával élők életminőségének javításáról. Közölte rádiónkkal az Unideb. Komoly csapást mért a rendőrség a hajdúbihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a debreceni rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették különösen Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött, olvasható a Haonon. Konzerv csemege kukoricákat vizsgált a Nébih. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
8: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervben, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
7: sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
5: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
6: Csak az a szép zöld gyep.
7: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufo.hu.
6: Csak az a szép zöld gyep.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
10: Ha a PAP optikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. PAP optika, Batthyány utca 10.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei.
11: Megállás nélkül.
13: Hello, we are Imagine Dragons.
14: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
15: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
16: Bárhol is vagy.
17: Bárhol is vagy.
16: Ott van veled.
18: A Best FM.
16: A Best FM.

Ez a Best FM kívánságműsor itt a 104.6-on, és hát Marikától kaptuk a hírt, amit köszönünk szépen, hogy a vasúti felüljárónál a híd tetején három autó összeszaladt, kint vannak a mentők és a rendőrség is, egy sáv le van zárva, szóval szerintem nagy torlódásra számítsanak a kedves hallgatók. És akkor István, most jön a te dalod, amit választottál nálam.

a Best FM kívánság műsor, és 500-540 a forró drót, hogyha a dalt szeretnének kérni. Este hétig én itt vagyok, úgyhogy hajrá! Roli, neked forogjon Esztitől a Hertz Purple Disco Machine és a Wonderful Life.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Ez volt a TNT dala, a Hallgastu Dzsonga tavasz. Petra kérésedre szólt itt a Best FM kívánság műsorban. Jóci írja, hogy én szeretném kérni Lasgótól a Something című dalt, és akinek küldöm, tudni fogja.

dal, ami generációkat köt össze a táncparketten és a szívekben is. Ez volt a legendás Pet Shop Boys egyik legnagyobb sikere, az eredetileg Elvis Presley által ismertetett, majd 1987-ben karácsonyi listavezetővé vált feldolgozás, az Always on My Mind. Lacinak kívánunk jó munkát, és a kollégáinak pedig küldjük George Ezra a következő dalát, a Shotgun című fel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
8: A Best FM-en.
9: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Pap László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap két fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsított ként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a Dehír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi tárlattal és programokkal is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
10: A nőstények több száz méter vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
9: Sárga figyelmeztetés van érvényben, zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és most forog egy igazi motivációs himnusz, egy dal, ami nem csak a hip-hop történelmét írta át, hanem Oscar-díjat is nyert. Dávid választotta Elenának a dalt, ami egyébként a 8 mérföld című filmhez készült 2002-ben. Ez a Lose Yourself.

Az önök kedvenceivel ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és Anikó a kérésedre szól most Pink és a Try 2012-ből. Utána egy újabb rock méghozzá Attilának, Alanis Morissettől az Ironic, hogy jobban menjen az a munka.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Kívánságműsor, Best FM Rádió, tessék!
1: Hello!
0: Szia!
1: Miklós vagyok. Helyzetben hívlak titeket, ha megoldható lenne, szeretnék a kívánságműsorban is számot kérni.
0: És melyik dalt választottad?
1: Kívánságom az egy Szultán zenekar címe, és az tetszik, My Dreams of You Baby. Hát ez egy elég régi szám, már nem mai, mint ahogy én sem vagyok mai. De gondolom azért ismerik a Best FM Rádió hallgatói is. Ez jó lesz.
0: Can't take my hands off you.
1: Can't take my hands off you.
0: Hú, tényleg milyen régen hallottuk ezt a dalt.
1: Ezt meghallgatnám.
0: Jó, szuper, akkor jöjjön neked, jó?
1: Hát, nagyon szépen köszöntöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Küldeném a Best FM Rádió hallgatóinak, és a kint dolgozó villanyszerelő uraknak is, akik Németországban van.

gyönyörű dal után következzen egy másik csodálatos felvétel, méghozzá Cyndi Lauper és a Time After Time, amit János választott, és egy Jácintnak küldi, és jó tanulást kíván hozzá.

0: Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és az utolsó dalkérőt köszöntöm a vonal túlsó végén. Halló, szia! Szia, Szilvi
1: Gábor vagyok. Szeretnék kérni, Metallica-tól egy szerelmes dal, mondjuk a Nothing Gets Better, ha megvan.
0: Bizony, megvan, ez az alap, igen.
1: Szeretném közelni te Bellának, akivel most ismerkedünk, mert is a kapcsolatunk, akkor közelném még neked,
0: köszönjük szépen! A dalt én elindítottam, Metallica és a Nothing Else Matters. Forog itt a Best FM kívánság műsorban, és még tartozom egy utolsó felvétellel, Tibinek egyön David Guetta és a Bang My Head. És hát el kell köszönjek, hiszen lejárt az időnk. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották. További szép estét mindenkinek!

0: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. Elismerték a mentők áldozatos munkáját. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban tavaly 15 mentőállomás 81 000 mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 000 hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelentősen javult. Korcsmáros Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója hangsúlyozta, a mentők nap mint nap a legnehezebb helyzetekben segítenek, csendben, szerényen, de rendíthetetlenül. Az ünnepségen azt is kiemelték, hogy az Országos Mentőszolgálat nemzetközi gyémánt minősítést kapott a sztrókos betegek kiemelkedő ellátásáért. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Megtanítottalak téged mindenre, amire szükséged lehet. Most magammal kell törődnöm. Ellenem kívül nincs senki. Nem veszíthetem el még egyszer?
2: És mi lesz Kaliforniával? Mi lesz a néppel?
1: Nekik ott van Zorro.
0: Egy film zene most.
3: A Best FM-en.
4: A Best FM-en.

0: Fütyűrészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Olyan ő, hogy megáll

0: Komoly csapást mért a rendőrség a Hajdú-Bihari drogpiacra. Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lila nappal hívják fel a figyelmet az epilepsziával élők helyzetére Debrecenben. Az idei országos epilepszia fórumhoz első alkalommal csatlakozik a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is, hogy segítsen eloszlatni a betegséget övező tévhiteket és erősítse a társadalmi elfogadást. A május 30-ai rendezvényen szó lesz többek között a diagnózis nehézségeiről, a gyermek és serdülőkori epilepsziáról, valamint a modern rohamjelző eszközökről is. A szakemberek szerint fontos, hogy a betegek és családtagjaik a kezelések mellett a mindennapi élethez is támogatást kapjanak. A fórum célja, hogy valódi párbeszéd induljon az epilepsziával élők életminőségének javításáról, közölte rádiónkkal az UNIDEB. Komoly csapást mért a rendőrség a Hajdú-Bihari drogpiacra. A Delta program ellenőrzései során 54 drogdílerrel és 232 fogyasztóval szemben indítottak eljárást, miközben összesen 21 kg-nyi kábítószert foglaltak le a hatóságok. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben több mint 6000 bűncselekményt regisztráltak a vármegyében, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. A legtöbb ügy továbbra is a Debreceni rendőrkapitányság területén történt. A rendőrség szerint a közterületi jelenlétet egész évben erősítették különösen Debrecen frekventált részein is a drogellenes akciók során. A Petőfi téren például folyamatos 24 órás rendőri szolgálat működött, olvasható a Haonon. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébih, a Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos normál édes terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről kérdeztük Helik Ferencet, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét.
2: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságukat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt. 2 termék esetében voltak tört léha szemek a konzervbe, ez azt jelenti, hogy nem egyforma minőségűek voltak a benne lévő csemege kukorica szemek, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

0: Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a pak elé.
1: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
2: Best FM.

0: Továbbra is nyomoz a rendőrség a debreceni tömegverekedés ügyében. 20 éves lett a debreceni modem, enyhe lehűlésre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ketten már rendőrkézen vannak a debreceni tömegverekedés ügyében. A hétvégén két nagyobb bunyó tört ki egy Péter Fiai utcai szórakozóhely előtt, ahol több ember ütötte-rúgta egymást. A felvételek nagy felháborodást váltottak ki, az ügyre Debrecen polgármestere Papp László is reagált. Azt kérte, a rendőrség fokozottan figyelje a szórakozóhelyek környékét. A rendőrök gyorsan léptek, vasárnap két fiatalt előállítottak, majd csoportos garázdaság miatt gyanúsított ként hallgatták ki őket. A nyomozás tovább folytatódik, újabb elszámoltatások is várhatók. A hatóságok azt kérik, hogy aki felismeri az elkövetőket, vagy információja van az ügyről, jelentkezzen a debreceni rendőrkapitányságon, írja a Dehír. 20 éves lett a debreceni modem, modern és kortárs művészeti központ. A jubileumot egy különleges kiállítással ünnepli az intézmény. 20 intézményvezető, partner és bérletes látogató választhatott ki a gyűjteményből egy-egy számára kedves alkotást. A tárlat így nem csak a modem elmúlt két évtizedét mutatja be, hanem azt is, mely művek voltak a legnagyobb hatással a közönségre. A nyári programok között új időszaki kiállítások és kertmozi is szerepel, így a modern és kortárs művészet mellett szabadtéri filmes esték is várják az érdeklődőket. A következő hónapokban több közösségi tárlattal és programokkal is készülnek, közölte rádiónkkal a Modem, Modern és Kortárs Művészeti Központ. Tömegesen kelnek át az utakon a mocsári teknősök a következő hetekben a párzási és tojásrakási időszakban, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak. Egy kis odafigyeléssel viszont a védett állatok megmenthetők, hívta fel a figyelmet rádiónkban Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes erről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben, zivatarra, a forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

0: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. Elismerték a mentők áldozatos munkáját. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Június 1-én lejár a helyi iparűzési adóbevallás határideje Debrecenben. A Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala arra figyelmezteti a vállalkozókat, hogy eddig kell benyújtaniuk a bevallásokat, valamint megfizetniük az esetleges adókülönbözetet és az előlegeket is. A bevallást kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV 25 HIPAK nyomtatványán vagy az ONYA felületén keresztül. Az önkormányzat azt is kéri, hogy utalás előtt mindenki ellenőrizze az iparűzési adó számlaszámát, illetve lehetőség szerint használják az e-önkormányzat portál online fizetési rendszerét. Elismerték a mentők áldozatos munkáját Debrecenben a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezetének ünnepségén több mentő dolgozó vehetett át szakmai és szolgálati elismerést a Debreceni Református Kollégium dísztermében. Az eseményen elhangzott Hajdubiharban tavaly 15 mentőállomás, 81 ezer mentési feladatot látott el, a mentőautók pedig több mint 3,5 millió kilométert tettek meg. A mentés irányítás közel 170 ezer hívást kezelt, miközben a telefonos újraélesztések sikerességi aránya is jelentősen javult. Korcsmáros Ferenc, az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója hangsúlyozta, a mentők nap mint nap a legnehezebb helyzetekben segítenek csendben, szerényen, de rendíthetetlenül. Az ünnepségen azt is kiemelték, hogy az Országos Mentőszolgálat nemzetközi gyémánt minősítést kapott a sztrókos betegek kiemelkedő ellátásáért. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az asszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhész szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akác, még csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra. A forró kánikulai napok után lehűlés enyhítheti a közérzetünket. A meteorológusok jelzései szerint a következő napokban nem lesz több 22-24 foknál, és éjszakára 13 fokig hűlhet le a levegő. Továbbra is magas lesz viszont az UV-sugárzás, jelentősebb csapadék és hideg front majd szombattól várható.

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

Hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál. Ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek. Mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

색 소용미 세레 소용미 색 소용미 세레 소용미 세레 소고 직무자 계속 못하시키